Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

A mai napon először a 139. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Dávid János igehirdetését. Az igehirdetést követően az Apostolok cselekedetei könyvéből olvasunk a 14. fejezet első versétől kezdve, befejezésül pedig a 71. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

139. Zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, s fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizony elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, s fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, s idomítattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem! Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam én. Teljes gyűlölettel gyűlöltem őket, ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján.

0: Nagytiszteletű Dávid János, Szent Háromság utáni második vasárnapra szóló igehirdetése következik. Az alapige Márk evangéliumának 8. részében a 27-től a 38. versig terjedő részben van megírva.
1: És elment Jézus a tanítványaival a Cézárea Filippi mellett levő falvakba, és útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig így feleltek, Keresztelő Jánosnak és némelyek Illésnek, némelyek pedig valamelyik prófétának, és ő megkérdezte őket, ti pedig kinek mondotok engem? Erre Péter így felelt neki, te vagy a Krisztus, és rájuk parancsolt, hogy senkinek se szóljanak felőle. És kezdte őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és a vénektől, a papi fejedelmektől, és az írás tudóktól megvetetnie, és megöletnie, és harmadnapon feltámadnia. És ezt nyíltan mondta. Ekkor Péter magához vonta, és elkezdte dorgálni. De ő megfordult, tanítványaira tekintett, és megfette Pétert e szavakkal. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberek dolgaira. Majd a sokaságot tanítványaival együtt magához

Trinitatis második vasárnapjára rendelt lózungbeli ige, Márk 8-ból a 33. vers. Jézus megfette Pétert e szavakkal: távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberek dolgaira. Eddig az ige. Mutasább láttuk, hogy az ember tökéletlen lett, de egy dolgot tökéletességre vitt, és ez az ostobassága. Az ütődöttséget, azt tökéletességre vittük mi emberek, és az ilyen tökéletesen ütődött ember az Istennek a dolgaira nem szokott gondolni. Éppen ebben mutatkozik az ostobassága, hogy az emberek dolgaival foglalkozik. A templomba is beül, és itt is nem az Isten dolgaira gondol, hanem saját magában még mindig az emberi dolgokkal foglalkozik. Jézus Sátánnak, ördögnek mondja Pétert emiatt, mert az emberek dolgaira gondol. Az Istennek a dolgaira kellene gondolni, az Istennek a dolgai pedig örökké való dolgok, nem mulandó, földi, anyagi dolgok. Az Istennek a dolgai láthatatlan dolgok. Az értelmetlenségben tökéletessé lett ember. Nem érti, hogy mik az Istennek a dolgai. Nem fogja fel. Mi az, hogy az Istennek a dolga? János evangéliumának a 6. részében találkozunk hozzánk hasonló értelmetlenekkel, akik kibúvót keresnek a felelősség alól és a tennivaló alól, az alól, hogy az Isten dolgait cselekedjék, avval foglalkozzanak, arra gondoljanak, mert a gondolatnak a következménye a cselekedet. Azt mondják Jézusnak: mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus és mondanékik: az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az Istennek a dolga tehát nem mulandó valami, nem anyagi, nem kolbász, hanem láthatatlan. A hit. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit az Isten küldött. Higgyetek. Vagy hisz valaki, vagy megveti a hitet. És a bolondok, akik rendszerint vakok is, sőt részegek, azok a megvetőkhöz tartoznak. János evangéliumának a 12. részében beszél erről, hogy micsoda rettenetes dolog, hogy nem hittek ő benne, noha ő ennyi jelt tett vala előttük, azt mondja, mégsem hittek ő benne. És folytatja, hogy beteljesedjék az Ézsaiás proféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett ki? Azért nem hihetnek vala, mert ismét mondta Ézsaiás: megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az Isten dicsőségét, és beszélt ő felőle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztesse.

0: a gyülekezetekből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Jézus pedig kiáltta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki sem maradjon sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédemet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, a Szentírás, amelyet szólottam, a Biblia, az kárhoztatja azt az utolsó napon, mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De Trinitatis vasárnapjai adattak számunkra. Aki tisztában van a Trinitatissal, az tudja, hogy a hit, a remény és a szeretet nem választható el egymástól, nem darabolható fel. Sőt, azt is tudja, hogy a három közül a legnagyobb a szeretet. A szeretet soha el nem fogy, a szeretet soha el nem szakad. Ez a legnagyobb. Na, ezt az ördög is nagyon jól tudja, és a sátán mindig a legnagyobbat veszi a célban. Nem bánja ő azt, hogy te hiszel. Még azt is elbírja, hogy reménykedjél. Lehetőleg alaptalan reménységgel. De azt nem bírja el, és mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy szeress. Ezt ki akarja siklasztani és sikkasztani az életedből a szeretetet. És itt kezdi el a nagy keverést, amit te is szeretsz. Összekeverni mindent, ami nem tartozik össze, és a szerkeszteni mindent, amit szét kéne választani. Hát a sátán is összekeveri például a szeretetet a kedveléssel, görögül az agapét, ezt a magasabb rendűt, az igazi szeretetet, val az alacsonyabb rendű valamivel, amit filiának mond a görög, igen, tehát az Isten, és mi kedvelésnek szoktuk fordítani, szimpátiának. Isten nem is rögtön szeretetet követel, hanem filiát. Philadelphiát. Az Adelphos, az a másik embertestvér, a filia, az pedig a kedvelés, vagyis az ember kedvelés. Úgy szoktuk mondani, hogy az ember szeretése, de hát a filiával való szeretet ez. Ezt összeszeretjük mi keverni. Péter is agapénak akarja elsütni a filiát, és ebből kell pótvizsgálnia, mint szintén tudjuk még pünkösd előtt, hogy szétválassza, mert az Isten nem engedi összekeverni a kettőt. A filiára, a filiával való szeretésre tűnik mindenki képes, még az állatok is képesek filiával szeretni. Nem láttál még tehenet, hogy milyen szeretettel, idézőjelben mondom, mert ez filiával való szeretet, milyen filiával nyalogatja a saját borját, hogy milyen szeretettel nyalja annak az ő borjának a bőrét. A vadállatok is képesek a filiára, mert a pár ducat tigris és az oroszlán is épp olyan filiával nyaldossa a kölykeit. Nem csak a galambok képesek rá, a vadállatok is képesek, mint mondom. Az ember is képes arra, hogy filiával szeressen, mert filiát mindenki kapott, és így Isten elvárja és megköveteli, hogy filiával szeress, de nem akármit és nem akárkit. Ő azt várja el, hogy filiával szeresd a fiút. azért adatott az embernek filia, hogy a fiút szeresse, és nem a familiát, és ne a világot szeresse. Máté evangéliumának a 10. részében válik ez igen világossá előttünk. Sokszor hallott és megvetett, sokszor megvetett ige. És ezzel a megvetéssel jó volna, ha szakítanál magadban, amíg lehet, és nem késő. Azt mondja Jézus, aki inkább kedveli filiával, inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Aki inkább szereti a családi kapcsolatait, hogy nem engemet, nem illik hozzám, nem passzol hozzám. Aki inkább szereti a fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Ne szeressétek a világot, az anyagiakat, a mulandókat, azokat, amik a világban vannak. Mert aki a világot szereti, abban sosem lesz meg a magasabb rendű szeretet, az atya szeretete, az agapé. Ne a világot szeresd, mert ha a világot szereted, akkor az Isten ellensége leszel. Parázda férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága, filiával való szeretése, ellenségeskedés az Istennel, aki azért e világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz. A farizeusok is szeretnek dolgokat, a filiát használják. Mégpedig arra használják, hogy az előlülés szeressék. Az ilyen vallásoskodó, írást ismerő, Bibliát bárhol föllapozni tudó, képmutató farizeusok erre használják a filiát. A főhelyet szeretik. Szeret főnök lenni, hogy ő a főhelyen legyen, az első helyen legyen. Azt mondja, arra használják a farizeusok a szeretetet, a filiával való szeretést, hogy az előlülés szereti. Máté 23:6-7. Meg aztán azt is szereti, hogy őt mesternek szólítják. Meg azután a hazugságot is szereti. Azt mondja, szereti és szólja a hazugságot. Hát nem azért adta az Isten a filiát, hogy szeressük a hazugságot. Pedig azok kívül maradnak. Őket a gőgben ez már nem sérti meg, és nem zavarja. Olyan felfúvalkodottak a beképzelt elsőségük miatt, vagy az elfelejtett csorba miatt. A szeretetnek a fiú felé kell irányulnia, ki inkább szereti a fiát, leányát, apját, anyját, a világot, a hazugságot, az előlülést, a főhelyet, mintsem engemet. Nem méltó én hozzám. Először az Istent, másodszor a fele barátot kell szeretni. És nagyon azt gondoljuk, hogy ez valami új ember felé felállított követelés, ezt minden asszonytól született ó embertől megköveteli az Isten, hogy a szeretetnek az Adelfosz felé, vagyis a másik ember testvér felé kell irányulnia. Mózesnek a törvényében van ez tisztázva már a Bibliának az elején, hogy mi ez az ember társad felé irányuló szeretet. Hallgasd meg, hogy ez mi. 3 Mózes 19.9-től. Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd, szőlődet se mezgeréd le, és az elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek. A szegényeknek és a jövevényeknek hagyd meg azokat. Az embertárs felé irányított szeretetnek az egyik példája a törvény szerint. Az, hogy a gabonamagot ne szedd mind föl, a szőlőt se szedd mind föl, hagyd ott. A szegényeknek és a jövevényeknek hagyd meg, itt a szeretet, az embertárs felé, a szegény felé, hogy annak legyen mit felszednie. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Az embertárs felé irányuló szeretet az azt jelenti, hogy ne orozzatok, se ne hazudjatok. Hol van szeretet a másik iránt? Filiával való szeretet, hazudsz a másiknak. Azt mondja, senki meg ne csalja az ő fele barátját. Hol van szeretet, ha becsapkod a másikat, átvered, átejted, koszos, hazug dumákkal? Hol van ott a szeretet? Én vagyok az Úr. A te fele barátodat ne zsarold, se ki ne rabold. Hol ott a szeretet, ha zsarold és kirabolod? A siketet ne szidalmazd, a vak elé gáncsot ne ves. Hol a szeretet, ha ezt csinál? Gáncsot vetsz a vaknak, ott a fele barát iránti szeretet. Ha nem félj a te Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Itt a szeretet. Ne nézd a szegénynek személyét az ítéletben, se a hatalmas személyét ne becsüld. Igazságosan ítéld a te fele barátodat. Ne járj rágalmazóként a te néped között. Ne támadj fel a te fele barátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr, ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te fele barátodat nyíltan. Itt a szeretet, fele barátod felé. Fedd meg a te fele barátodat nyíltan, hogy ne viseljed az ő bűneinek terhét. Persze, hogy részes vagy a másik bűneiben, ha nem feded meg a másikat az ő bűneiért. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Olvasd ezt otthon újra meg újra, mert az egyszeri olvasásra vagy hallásra meg se ért, hogy miről van szó, és közben magát bölcsnek tart. És közben azt hiszi, hogy ő valaki, és ő értelmes, és ő ítél, és ő kritizál. 3 Mózes 19-ből, a 9. verstől a 19-ig. Itt a szeretet. A fele barát felé irányuló filia megvan követelve az Ótestamentumban, a törvényben. És az Isten ettől nem tágít, mert mégiscsak mindig ott van újra meg újra, hogy ő az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, vigyázz, én vagyok az Úr, ezt ne tedd. Nem te vagy az Úr, ő az Úr. Ő szabja a törvényt. Nem te szabod a törvényt, te legfeljebb kritizálod a törvényt. Egy a törvényhozó, ezt az állást már nem szerezheted meg magadnak. Hiába akarod. Ha valakiben nincsen meg a fele barátja felé irányuló szeretet, abban a filia, ami adatott neki, saját maga felé fog irányulni. Aki nem szereti a másik ember, szeress fel a barátodat, mint magadat, az önmagát fogja szeretni. A filiával. Az állatok ezt nem cselekszik. A 2. Timóteus 3-ban van megírva a mindnyájunk által jól ismert 18 bűn, amelyikről mondtuk már, hogy ha ebből a 18-ból 3x6, ha csak egy is megvan valakiben, akkor mind a 18 megvan. És tudod, hogy a 18 bűn éppen avval kezdődik, hogyha valaki nem szereti a fele barátját, az embertestvérét, hogy az önmagát fogja szeretni. Így kezdődik a 18 bűn. Idézem. Lesznek az utolsó napokban nehéz idők, amikor az emberek lesznek magukat szeretők. Magukat szeretők. Tudod, melyik a második? Pénz szeretők. Pénz sóvárgók. Aki nem szereti az Isten és a fele barátját, az magát fogja szeretni, és a látható anyagi dolgokat fogja szeretni. Tehát azért a második már a pénz látható anyagi dolog szeretése. Kérkedők, fölvágósak, gőgösek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztáttalanok, szeretet nélkül valók, agapé nélkül valók, kérlelhetetlenek, ördögiek, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, nem szeretik filiával a jót, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Eddig a felsorolás a 18 bűn. Tehát ismétlem, aki nem szereti a fele barátját, az önmagát fogja szeretni, a láthatókat fogja szeretni, és a gyönyöröket fogja szeretni inkább, mint az Isten. A filia emberi cselekmény, állati cselekmény, tehát ideig való, mulandó. Vele rokon az agapé, de ez örök, örökké megmarad. Ez magasabb rendű. Ahogy az előbb már mondottam, az 1 János 2-ben. Ne szeressétek a világot filiával, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti filiával, nincs meg abban az atya szeretete, ami az agapé. Mert mindaz, ami a világban van, a hús kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. A világ elbúlik a filiával együtt. És annak kívánsága, a világ kívánása is. De aki az Isten akaratát cselekszi, meg marad örökké. Az agapé tehát magasabb rendű, az agapével való szeretés magasabb rendű, mint a filiával való szeretés. A Philadelphiára, vagy filantrópiára, vagy humanitásra, vagy emberiességre, nagy emberies cselekedetekre a barbárok is képesek. Így van megírva a Cselekedetek 28.1.2-ben, hogy a barbárok nagy emberséges cselekedetekkel cselekedtek Pállal, amikor oda kerültek hozzám. Az agapé magasabb rendű. Na hát, miből áll az agapé? Miből áll elő ez a magasabb rendű? Abból, hogy az Isten szeretett. A görögben úgy van, hogy az Isten szeretet van az 1 János 4-ben. Ez a kezdet. Ebből áll elő az, hogy az Isten szeret. Abból, hogy az Isten maga a szeretet. Az Isten a szeretet van. Ő a szeretet. Ebből áll elő az, hogy az Isten szeret. Ez az agapé. Na mostan vigyázzunk rá, mert az agapé, ez a magasabb rendű, ez az Istennek a szeretete, ez az, amit az ember elhagyott. Ez az első szeretet. És ez tulajdonképpen az embernek a bűne. Mi elvetettük, eldobtuk a szeretetet. A Jelenések második részében olvassuk, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, eldobtad, elvetetted. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, vagyis a szeretetet cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és egy gyertve tartodat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz, ha nem vállalod az őszinte megbánás, a metanoiát. Ez volt a legnagyobb érték, a szeretet, az első szeretet, a legnagyobb a szeretet, a hit remény szeretet közül, a legnagyobb a szeretet, a legnagyobb értéket, a szeretetet dobtuk el, hagytuk el. Hogyan hagytuk el? Az Isten hagyta el az ember. Igen, az dobta el. Az Isten pedig a szeretet. A szeretetet, az első szeretetet dobta el az ember, hagyta el az ember. mint ahogy Ézsaiás 1:2-4-ben kiált így: halljátok, egek, ezt mondja az Úr, vedd füleidbe föl, mert az Úr szól. Fiakat neveltem, és méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőle. Az ökör ismeri a gazdáját, a szamár is ismeri az ő urának jászlát. Az én népem nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak, elhagyták az Urat, megútálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Ugye mennyire bántasz téged, mikor te magyarázol valakinek a meséidet, magyarázod egy vendégségbe vagy akárhol, és azt veszed észre, hogy akinek beszélsz, az nem figyel reál. Hogy mennyire bánt téged? Hát az Istent is nagyon bántja, hogy nem figyelnek az ő beszédére, nem figyelnek Ézsaiásra, az ő profétájára, hanem mindenki a maga dogával van elfoglalva, és hallottuk, hogy az ördögi ügy, mert Pétert ördögnek, sátánnak mondja Jézus, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem emberi dolgokkal vagy elfoglalva, vagyis a magad dolgával vagy elfoglalva. Az emberek eljönnek templomba Istent tisztelni úgy, hogy közben a maguk dolgával foglalkoznak, nem az Isten dolgaival. Nem figyelnek az Isten dolgaira, mert elhagyták az Istent, és akik elhagyták az Istent, azok bizony olyanok, hogy miután elhagyták, azután sem akarnak hallani róla. A 30. részben mondja, az van itt megírva, az Isten mondja így megint Ézsaiásnak: menj, írd ezt táblára, jegyezd föl könyvbe, hogy megmaradjon az utolsó napokra, bizonyságul örökre. Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, akik nem akarják hallani az Úr törvényét, nem akarják hallani az Úr törvényét, akik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak, ne profétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok hazugságot, hagyjátok el az utat, térjetek le az ösvényről, vigyétek előlünk Izrael szentjét. Hát hogy ne fájna az Istennek, és hogy ne szenvedne emiatt, ha így bántjuk őt. Most is, minek utána már elhagytuk az Urat. De az ítélete az ilyeneknek, mint mi, megvan. Elvesznek, mondja az Isten. Az első rész 28. versében elvesznek a bűnösök, elvesznek a gonoszokkal együtt, és megemésztetnek, akik az Urat elhagyták. Látod, testvérem, ezt hinni kéne. Első lépésnek elég az a hit, hogy addig olvasod az igét, amíg tényleg igazat nem adsz neki, hogy tényleg úgy van, hogy elvesznek a bűnösök a gonoszokkal együtt, és a bűnös én vagyok. A bűnösök mi vagyok, és nem mások. A bűnöst magadban keresd, ne a másik emberben, ott hiába keresed, neked a magad bűneivel kell leszámolnod, attól kell megszabadulnod. Csak oldhatatlan tűzzel emésztetnek meg, akik elhagyták az Urat. Ha ez igaz, ha ennek a szívedben igazat adsz, akkor nem leszel gőgös és felfogalkodott, hanem akkor tűnni fogod, hogy igen nagy bajban vagy. Mert te ezt nem hiszed, azért vagy gőgös és felfogalkodott. Azért nem alázod meg magad a hatalmas Isten keze alatt, mert gőgös vagy, és a gőg megvakít. Nem látod, hogy az Isten tényleg hatalmas. Hát lehet már annál valaki vakabb, mint hogy egyszerűen azt nem látja, hogy az Isten hatalmas. Lesz egy nap, és erről beszél megint Ézsaiás a második részben az ő könyvében, hogy jön egy nap, amit úgy hív, hogy Ama nap, és ezen az Ama napon is nagyon figyelj, mert ez a nap közel van, az utolsó időkben lesz ez a nap. Lesz egy nap, amikor minden szem meg fogja látni, hogy ő hatalmas Isten. Nem egy erőtelen valaki, akit gőgösen félrevághat a saját magán ügyeitnek a dolgából. Lesz egy nap, amikor porba hajtatik a felhuvalkodott közönséges közember, de megaláztatik a főember is, és az Isten már nem bocsájt meg nekik a manapon. A kevés szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel a manapon, senki más, csak az Úr magasztaltatik fel a manapon, mert a seregek urának napja eljön, minden kevély és magas felfuvalkodott ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És porba hajtatik a közember kevéssége, és megaláztatik a főember magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon, mondja Őre a 17. vers, és a bálványokat teljességgel, tökéletesen elveszti, és bemennek az emberek a sziklák barlangjába, és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és az Úr nagyságának dicsősége előtt, amikor az Úr felkél, hogy megrettentse a földet. Ama napon oda dobja az ember az ezüst bálványait, és az arany pénzeit, és az arany bálványait, amiket magának csinál, hogy azok előtt meghajoljon, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba, és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől, és az ő nagyságának dicsősége előtt, amikor felkél, hogy megrettentse a földet, eddig az idézet.
1: Igen, itt az a nyavaja, hogy az ember nem szívesen száll le, és nem akarja belátni, hogy ő senki és semmi. Azok pedig, akik az Istennek a fiai, az Istennek a gyermekei, azok pedig mind belátják, és nyíltan hirdetik, amit te takargatni akarsz, és ami ellen tiltakozol, mint nem Isten fia, és nem Isten gyermeke, mint nem az ő juha. Te takargatni akarod azt, amit az Isten gyermekei nyíltan hirdetnek, tudnék, hogy ők senkik és semmik, és teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy mikor lennének valakik, és hogyan lehetnek valakik. Hát hivatkozzak az első Korintus levélnek 13. részére, ahol Istennek az apostola Pál úgy nyilatkozik, hogy ő bizony mindaddig semmi, amíg szeretet nincsen ő benne. Ő addig nem tartja magát valakinek. Azt mondja, ha embereknek vagy angyaloknak a nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engőjéz vagy a pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükből, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Semmi vagyok. Hol vagy te még a hittől? A hegyeket megmozgató hittől, és te már azt hiszed, hogy te valaki vagy. Azt mondja a harmadik versben, az Istennek az apostola Pál, Paulos, aki mindent abba hagyott, azt mondja, ha vagyonomat mind felétetem, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, azt mondja, semmi vagyok, semmi hasznom nincs belőle. Semmi vagyok. Egyedül az Isten valaki, a többiek mind senkik és semmik.
2: Amen.

hiszen a szeretet bosszútűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges.

Az apostolok cselekedetei könyvének olvasását otthagytuk abba, amikor a hagyományőrző vallásos emberektől felindítatva a város elöljárói és a tiszteletben álló emberek kiűzték Pált és Barnabást Antiókiából. Ma a 14. rész első versétől kezdjük az olvasást, mikor is Pál és Barnabás Ikóniumban hirdetik az igét. Történt pedig Ikóniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és prédikáltak úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindították és megharagították a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. De a városnak sokasága meghasonlott, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának, és amikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék, és megkövezzék őket, ők megtudták, és elfutottak Likaóniának városaiba, Listrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba, és ott prédikálták az evangéliumot. És Listrában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallotta Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, nagy fennszóval mondta: állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. A sokaság pedig, amikor látta, amit Pál cselekedett, felkiáltott likaóniai nyelven mondván: az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. És Barnabást Jupiternek hívták, Pált pedig Merkúriusnak, mivel hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akart. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatva a sokasság közé futamodtak kiáltván, és ezt mondván: férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy e hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat, aki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni, jó lehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevünk volt, adván mennyből esőket és termőidőket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy nekik ne áldozzanak, jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De amikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, visszatértek Listrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványoknak lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőtölésekkel egybe az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. És Pisidián által menvén mentek Pamféliába, és miután Pergában hirdették az igét, lementek Attáliába, onnét elhajózván Antiókiába, és onnét az Isten kegyelmére bízták őket arra a munkára, amelyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal.

0: Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították az atyafiakat. Ha Mózes rendtartása szerint körül nem metélkedtek, nem üdvözülhettek. Mikor azért meghasonlás támadt, Pál és Barnabás pedig nem csekély vitába került velük, úgy határoztak, hogy Pál, Barnabás és közülük némelyek ebben a vitás kérdésben menjenek fel az apostolokhoz és vénekhez Jeruzsálembe. Ők tehát, miután a gyülekezet kikísérte őket, átmentek Fenícián és Samárián, ahol elbeszélték a pogányok megtérését, amivel nagy örömet szereztek az összes atyafiaknak. Jeruzsálembe érkezve a gyülekezet, az apostolok és a vének fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Isten. Előálltak azonban némelyek, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni őket, és meg kell nekik parancsolni, hogy Mózes törvényét tartsák meg. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy e felől döntsenek. És mikor nagy vita támadt, Péter felkelt, és ezt mondta nekik. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy Isten már régebben engem választott ki közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert a Szent Szellemet nekik épp úgy megadta, mint nekünk is, és semmi megkülönböztetés sem tett köztünk és köztük, mert hitáltal megtisztította az ő szívüket. Miért kísértitek tehát most az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt, inkább hisszük, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, mint azok is. Ekkor elhallgatott az egész sokasság, és hallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, mennyi jelt és csodát tett az Isten általuk a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, Jakab szólalt meg. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben az Isten, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, amint megvan írva. Ezek után visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy a többi ember is megkeresse az Urat, és a pogányok minnyájan, akikért könyörögnek az én nevemben, ezt mondja az Úr, aki mindezeket öröktől fogva tudtulatta. Ennél fogva én úgy vélekedem, hogy azok elé, akik a pogányok közül térnek meg, nem szabad nehézséget gördíteni, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványimádás fertőzésétől, a paráznaságtól, a fulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a maga hirdetői, mivel a zsinagógákban minden szombaton olvassák.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: Akkor jónak látták az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt, hogy férfiakat válasszanak maguk közül, és elküldjék őket Antiókiába Pállal és Barnabással. Júdást, akinek mellékneve Barsabás, és Szilászt, akik vezetők voltak az atyafiak között, és elküldték általuk ezt a levelet. Mi, az apostolok és a vének, a ti atyátok fiai, az Antiókiában, Szíriában és Cilíciában levő pogányok közül való atyafiaknak üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megháborítottak titeket beszédeikkel, és feldúlták lelketeket, pedig nekik mi parancsot nem adtunk. miután egy értelemre jutottunk, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk ki, és küldjünk hozzátok szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, olyan emberekkel, akik az életüket kockáztatták a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük azért Júdást és Szilászt, akik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszett a Szent Szellemnek és nekünk, hogy egyéb terhet ne vessünk rátok, csak azt, amik szükségesek. Tudni illik, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől megóvjátok magatokat, jól teszitek. Éljetek jó egészségben. Azok tehát, miután útnak bocsátották őket, elmentek Antiókiába, összegyűjtötték a hívek seregét, és átadták a levelet. És mikor elolvasták, örvendeztek az intésen. Júdás és Szilász pedig, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel intették és erősítették az atyafiakat. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsátották őket az atyafiak békességgel azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás ugyancsak Antiókiában időztek, ahol tanították és prédikálták többet magukkal az Úr igéjét. Néhány nap múlva pedig így szólt Pál Barnabásnak: menjünk vissza, látogassuk meg atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogyan vannak. És Barnabás azt akarta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban azt tartotta jónak, hogy ne vegyék maguk mellé azt, aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, úgy, hogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta maga mellé, és miután az atyafiak az Úr kegyelmére bízták őt, útnak indult, és bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe és Lisztrába. És ime volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, hívő zsidó asszonynak és görög atyának fia, akiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban lévő atyafiak. Ezt Pál magával akarta vinni, ezért körülmetélte őt a zsidókért, akik azokon a helyeken voltak, mert mindnyájan tudták, hogy atya görög volt. És amint átmentek a városokon, meghagyták nekik, hogy tartsák meg a rendeléseket, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének határoztak. A gyülekezetek tehát erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Áthaladtak pedig Frígia és Galácia tartományán, mivel a Szent Szellem eltiltotta nekik, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Mícia felé haladva igyekeztek Bitiniába jutni, de nem eresztette őket a szellem. Áthaladtak tehát Mícián, lementek Troászba. És éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állott előtte, aki kérte őt, és ezt mondta: jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nekünk. Mihelyt pedig a látomást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot.

Elhajoztunk tehát Troászból. Egyenesen Szamotrakéba mentünk, és másnap Neapolisba, onnét pedig Filippibe, amely Macedónia Amarészének első városa, római település. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyó mellé, ahol imádkozni szoktak, és leülve prédikáltunk az egybegyűlt asszonyoknak. És egy Lidia nevű Tiatira városából való istenfélő, bíborárus asszony hallgatott ránk. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedett, egész házanépével együtt kért minket, ha az úr hű tanítványának ítéltek engem, gyertek az én házamba, és maradjatok ott. És unszolt minket. Történt pedig, hogy mikor az imádkozás helyére mentünk, egy rabszolga lány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó szellem volt, és jövendő mondásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Ez követte Pált és minket, és így kiáltott. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és hátrafordulva így szólt a szellemnek. Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És kiment abban az órában. Mikor pedig gazdái látták, hogy keresetüknek reménye elveszett, megragadták Pált és Szilászt, a piacra a hatóság elé hurcolták. Azután oda vezették a bírákhoz, és azt mondták: ezek az emberek zsidó létükre zavart okoznak városunkban, és olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad elfogadnunk, sem cselekednünk, mivel rómaiak vagyunk. És velük együtt a sokaság is ellenük támadt. A bírák pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Miután pedig sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették, és megparancsolták az őrnek, hogy gondosan őrizze őket. Ez, mivel ilyen parancsot kapott, a belső tömlöcbe vetette őket, és lábukat kalodába szorította. Éjfél tájban pedig Pál és Szilász imádkozással és énekkel dicsőítette az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a tömlőc alapjai, és azonnal megnyílt minden ajtó, és minnyájuknak bilincsei lehullottak. És miután az őr felriadt, és látta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta kardját, meg akarta magát ölni, mert azt gondolta, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban hangosan így kiáltott: semmi kárt ne tégy magadban, mert minnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, és miután kihozta őket, így szólt: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig szóltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Isten igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És ő magához vette őket az éjszakának abban az órájában, megmosta sebeiket, és megkeresztelkedett azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevezette őket házába, asztal terített nekik, és egész háza népével együtt örvendezett, hogy Istenben hívővé lett. Mikor pedig megviratt, a bírák elküldték a törvényszolgákat ezzel az üzenettel: bocsásd el azokat az embereket. Az őr pedig tudtára adta e szavakat Pálnak. A bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket. Most tehát távozzatok és menjetek el békességgel. Pál azonban azt mondta nekik: megbotoztak minket nyilvánosan ítélet nélkül, holott mi római polgárok vagyunk, és börtönbe vetettek. Most titokba akarnak minket eltávolítani? Nem úgy,
hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A törvény szolgák pedig megmondták a bíráknak ezeket a beszédeket, és azok megijedtek, mikor meghallották, hogy ők rómaiak. Azért oda mentek, megkövették őket, majd kivezették és kérték, hogy távozzanak a városból. Ahogy a tömlőcöt elhagyták, elmentek Lidiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és útra keltek.

Miután pedig átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk volt. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vitatkozott velük, megmagyarázva és kimutatva az írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és a halottak közül feltámadnia, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És némelyek hittek közülük, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokasság és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységtől indítatva maguk mellé vettek a piaci népségből néhány züllött embert, csődületet támasztottak, és felindították a várost, azután Jázon háza elé felvonulva igyekeztek őket kihozni a nép közé. De mikor nem találták őket, Jázont néhány atyafival együtt a város elöljárói elé vonszolták, és azt kiáltozták. Ezek a világ felforgatók itt is megjelentek. Ezeket Jázon házába fogadta, pedig mindnyájan a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást mondanak ki,

készséggel fogadták, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Sokan hittek tehát közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, elmentek és a sokaságot ott is felindították és fellázították. De akkor az atyafiak gyorsan elküldték Pált, mintha a tenger felé menne, Szillász és Timóteus azonban ott maradt. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték egészen Athénig, majd elmentek Szilászhoz és Timóteushoz azzal a parancsal, hogy azok minél hamarabb menjenek hozzá.

71. Zsoltár. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Hajts hozzám füledet és tarts meg engem. Légy sziklavárom, ahová menekülhessek szüntelen. Rendelkezzél megtartatásom felül, mert kőszálam és erősségem vagy te. Én, Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Reád támaszkodom születésem óta. Anyámnak méhéből te vontál ki engem. Rólad szól az én dicséretem, szüntelen. Mindegy csodává lettem sokaknak, de te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Ne vessel engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Mert felőlem szólanak elleneim, és akik életemre törnek, együtt tanácskoznak, mondván, az Isten elhagyta őt. Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki megszabadítsa. Ó Isten, ne távozzál el tőlem, én Istenem, siess segítségemre! Szégyenüljenek meg és enyészenek el életemnek ellenségei. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. Szájam beszéli a te igazságodat,

0: Minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úr Istennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csuda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyjál engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, ó Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél. Kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged, lanttal a te hűségedért, én Istenem. Éneklek néked hárfával, ó Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és a lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, akik vesztemre törnek. Hát igen, vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek és minden következendőnek a nagy tetteidet.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen.

Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából az Apostolok cselekedetei könyvének 14., 15., 16. és 17. fejezetéből olvastunk, valamint a 71. és a 139. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk. Az interneten azonban a több mint 600 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!